az egész földön tökéletesen új, hatodik emberfaj van kialakulóban. Az új emberfaj kialakulása, keletkezése, kibontakozása érthetetlen nagy misztérium.

Amíg ennek a fajnak a föld minden táján elszúrt tagjai egyedül állottak, önmaguk előtt is úgy tűnt, hogy abnormis, lehetetlen lények, akik környezetükkel és világukkal nem csak hogy nem tudnak megegyezni, hanem azzal egyetlen lényeges pontban sem érintkeznek.

Ezek az emberek a földön elszórva magukban voltak, környezetük több sarokba állítva és mellőzve. Idegenek voltak,

új fajból minden valószínűség szerint igen sok ember el is veszett. Ki tudja, hogyan? Egy része öngyilkos lett, egy része elzüllött, inni kezdett, vagy fellázadt, a törvénybe ütközött és börtönbe került. Egy része kedélybeteg lett, vagy megzavarodott.

végül a faj keletkezésének misztériumához teljesen hasonló. Érthetetlen, újabb nagy misztérium volt, hogy az új faj képviselőiben lassan kifejlődött a tudat, már nem vagyok egyedül. Az még titok, hogy a hozzám hasonlóak hol vannak. De már tudom, hogy vannak. És ha találkozom velük, felismerem őket anélkül, hogy egyetlen szót is váltam.

amíg valamilyen emberből csak egy van. Kivétel. A kettő különös. A három már közösség. Egyelőre még csak nyomokban. A harmadik nagy misztérium. A találkozás és egyesülés.